0: Jó estét kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 1-én magyar nyelvi adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel a következő fél órában. Mondom a tartalmat, röviden. Zorán Milanović köztársasági elnök ma fogadta a Koprivnica-Križevci megyei antifasiszták egyesületének képviselőit. Holnaptól új üzemanyagárak lépnek életbe. Gyorsult az infláció augusztusban. Több esetben igazolták a nyugat-nílusi vírus jelenlétét Zágrábban. Az amerikaiak elsöprő többsége ellenzi Trump Kanadával szembeni vámjait és az Ontario-tó átnevezését. És ma Veres Ferencre emlékezünk.
1: Híreink következnek.
0: Zorán Milanović köztársasági elnök fogadta a Koprivnica-Križevci megyei antifasiszta harcosok és antifasiszták egyesületének képviselőit, akikkel a régió antifasiszta küzdelmének jelentős eseményeiről való megemlékezésről és az emlékörökség megőrzéséről tárgyalt. Az egyesület képviselői tájékoztatták az elnököt tevékenységükről, amely magában foglalja a megemlékezések szervezését, az emlékezés kultúrájának ápolását, valamint a nemzeti felszabadító harchoz kötődő történelmi helyszínek megőrzését. Holnaptól új üzemanyagárak lépnek életbe. A gázolaj literenként 7 centtel, a kék gázolaj pedig 11 centtel lesz olcsóbb. A benzin ára csak minimális mértékben, literenként 1 centtel emelkedik. A kormány által telefonos ülésen meghatározott új árak szeptember 7-éig, hétfőig maradnak érvényben. Megjelentek az új inflációs adatok, augusztusban gyorsult az infláció. Éves szinten a tavaly augusztusi adatokhoz képest 4,1%-ot tett ki, ami kissé magasabb a júliusinál. Havi összevetésben az árak 0,3%-kal emelkedtek. Az éves áremelkedést leginkább az energia árak alakulása befolyásolta, ezek 17,4%-kal nőttek. A szolgáltatások ára 7,2%-kal, az élelmiszereké, italoké és dohánytermékeké pedig 0,1%-kal emelkedett. Izabella Delfa Misics, a független szakszervezetek gazdasági tanácsadója mégis arra figyelmeztet, hogy különösen aggasztó az energia árak növekedése. Miután Zágráb több pontján 5 elhullott varjú esetében is igazolták a nyugat-nílusi vírus jelenlétét, megkezdődtek a szúnyogszaporodás megakadályozását célzó vízkezelési intézkedések. Emellett ma reggel nagyszabású kötképződéssel történő szúnyogírtási művelet is indult. Horvátországban eddig 7 fertőzéses esetet igazoltak, 4 beteget a dr. Frán Mihaljevic egyetemi fertőzőbeteg kórházban kezelnek, ketten pedig intenzív osztályon fekszenek. Holnaptól kezdve bárki igényelhet támogatást háztartása energiafüggetlenségének növelésére, a környezetvédelmi alap nyilvános felhívása keretében. A pályázati lehetőség reggel 9 órakor nyílik meg, a kérelmeket pedig kizárólag online lehet benyújtani. A program összértéke 38 millió euró. A lakosok társfinanszírozást kaphatnak hőszivattyúk és saját fogyasztást szolgáló napelemes rendszerek telepítéséhez. Emellett első ízben akkumulátoros energiatároló rendszerekhez is igényelhető lesz támogatás. Az eszéki új parkolás fizetési rendszer volt a témája az SDP helyi szervezete által összehívott sajtótájékoztatónak. Gorán Kusec, a párt eszéki városi szervezetének elnöke hangsúlyozta, bár az SDP-nek nincs kifogása a városi parkolás szabályozott rendszere ellen, aggályosnak tartja a havi bérletek árának drasztikus és indokolatlan emelését. A ma közzétett új Reuters-Ipsos felmérés szerint az amerikaiak többsége ellenzi Donald Trump elnök kanadai termékekre kivetett új vámjait, valamint azt a döntését is, hogy az Ontario tavat átnevezze amerikai tóvá. A felmérés alapján a válaszadók 57%-a ellenzi a kanadai termékekre vonatkozó magasabb vámokat, míg csupán 20%-uk támogatja azokat. Trump a múlt héten tovább rontotta az Egyesült Államok és régi kereskedelmi partnere Kanada viszonyát, miután kudarcba fulladtak a két ország közötti kereskedelmi tárgyalások. A vámemelés Washington és Ottawa szélesebb körű kereskedelmi konfliktusának a részét képezi.

1832. szeptember 1-én Kolozsváron született Veres Ferenc. Egész élete és sportos tevékenysége is a városhoz kötődik. Itt végezte iskoláit és tanulta ki a fotózás sportéjait is. Ahogy egyik életrajzában olvasható, Veres lényegében együtt nőtt fel a fotográfiával. 7 éves volt, mikor a világ megismerhette a Daguerre közkincsített eljárását, és alig 9 éves, mikor a fényképezés első művelői Magyarországon is megjelentek. Talán nem meglepő, hogy ekkor még szó sem volt arról, hogy fényképész lesz, de igen fiatalon magával ragadta e hivatás. Ifjúként aranyművesnek tanult, és az alapokat fotóamatőr nagybátyától, Budai Károlytól leste el 16 évesen. Más forrás szerint Budaelek földbirtokos volt első oktatója. Ha kezdeti lépései már a múlt ködébe is vesznek, annyi bizonyos, hogy első fényképezőgépét édesanyjától kapja ajándékba 1850-ben. Mindössze 3 évnek kell eltelnie, és a 21 éves fiatalember műtermet nyit Kolozsváron, mi az első volt Erdély szerte. A Veres műterem hamar igen kedvel találkozó helye lett a korszak Erdély elitjének. Politikusok, művészek, tudósok és arisztokrácia jeles képviselői is gyakorta megfordultak itt. Járt nála többek között Jókai Móra, Munkácsi Mihály, Brassai Sámuel és Debreceni Márton is. Első saját albumát Erdély hírességeinek portréjaiból állította össze. Az 1850-es évek második felében az akkoriban Kolozsvárra települt idősebb Vastag György festőművésszel társul, és fotográfiai és festészeti műtermükben közösen készítenek színezett portrékat. Az arcképek mellett nagy szerepet játszott nála a tájkép és a városfotó is. Az 1860-as évektől a technika is tágabb lehetőséget biztosított ezen irányok művelésére, így a fényképészek a műtermek csendjéből kimerészkedtek a természetbe. Veres Kolozsvárról és Erdély nevezetes helyéről készült felvételei történelmi jelentőségűek. Első ilyen jellegű fényképalbuma 1859-ben jelent meg, melyet a következő 14 évben még további 4 város és tájképalbum követett. Ezek talán a legismertebb munkái. Igen jelentős a Veres Ferenc szakírói tevékenysége is. Ismert publikációinak száma 72, melyek nemzetközileg is ismertté tették nevét. 1862-ben például az Ország tükre című folyóiratban a fényképek muzeális jelentőségéről és múzeumi elhelyezéséről értekezik, mely akkoriban még formabontó ötlet volt. Az első daguerotípiák csak mintegy 10 év múlva 1874-től kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumban. 1865-től az Erdély Múzeum Egyesület fényképészeként tevékenykedik, melynek kezdeményezője és fő támogatója a már említett gróf Mikó Imre volt. Abban az időben a fényképek zömében fekete-fehérek voltak, de bontogatták szárnyaikat a különféle színes eljárások is, melyek iránt Veres is élénken érdeklődött. Ettől függetlenül a színes képek előállításának legegyszerűbb módja a kézi színezésük volt, melyet maga Veres és persze Vastag is alkalmazott. Veres a későbbiekben a heliokrómia nevű színes eljárás felé fordult, melyben világ első eredményeket ért el. Ezt a módszert már az 1800-as évek közepétől alkalmazták külföldön, és ez volt az első direkt színes eljárás, de senki sem tudta fixálni a színeket. Veres 1866-tól kísérletezett, és több mint 500 emulziót próbált ki celluloidin papíron. 23 évébe telt, de megoldotta a színek rögzítésének problémáját, és ezzel komoly szakmai elismertségre tett szert. A bemutatóra az 1889-es párizsi világkiállításon került sor, igen heves külföldi visszhangot keltve. Találmányát azonban nem szabadalmaztatta, és sajnos továbbfejlesztenie sem sikerült. Az igazi sikerhez és az eljárás széles körű elterjesztéséhez szükség lett volna az expozíciós idő lerövidítésére. Ezt a hiányosságot kellő anyagi támogatás hiány már nem sikerült megoldania, de haláláig kísérletezett a heliokrómiával. A fotómúzeum ügyét későbbi pályáján is támogatta. 1880-ban részt vett a budapesti műcsarnokban tartott műkedvelő fotográfiai kiállítás megrendezésében. A tárlat egyik célja a kiállított fotók későbbi múzeumi felhasználása volt. 1881-től fényképészetet oktatott a Kolozsvári Tudományegyetemen.
A következő évben a saját költségén megalapította a fényképészeti lapokat, mely az első magyarul megjelenő fotográfiai lap volt. Az újságot 1888-ig megszűnéséig szerkesztettem. Támogatásában nagy szerepet játszott a báró Apor Károly királyi kamarás, aki felesége révén távoli rokona és maga is amatőr fényképész volt. 1890-re nehéz anyagi helyzetbe került, így műtermét kénytelen volt bérbe adni. 1896-ban Kolozsváron rendezett kiállításokat, illetve részt vett a helyi Erekje Múzeum berendezésében. A következő évre azonban anyagi helyzete már nem tette lehetővé, hogy iparszerűen üzze a fotózást, így visszaadta iparengedélyét, és már csak hébe-hóba fényképezett. Haláláig jobbára a színes eljárással való kísérleteknek szentelte magát. Utolsó ismert fotóját 1911-ben készítettem. 1916. április 3-án szülővárosában hunyt el.

0: időjárás jelentés.
1: Ma többnyire napos volt az idő, délután helyenként megnövekedett a felhőzet, majd rövid záporok is előfordultak. A nappali hőmérséklet azonban 28 és 32 Celsius fok között alakult. Eszéken ma délben 27 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 39%, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló idő várható, de éjszaka már 15 és 20 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, holnap nappal pedig 28 és 30 Celsius fokig melegszik. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!

0: hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
2: Pravi Radio Osijek.